Ó, vissza már kankatat volna. Jaj, kó, jasszó, nem mond. Hosszom szom, kom to ed. Nem, meg komad black advance lenni a ház. A mát iszi, nyújik a fel a ház lenni, zavele ujjani szám, ja. Ott a lájt. Ja, biznes, de gosszú, de zavele. Ja, szám, de borosz, de cincin, kálé cincin, ala, de nem igaz az ő. Na, jó, akkó, nem de gusta energy. Szom tukod, nem igaz az ő, nem a hátokon vátám. Tum, meg tudunk, ami komplizó, neki barinkó le. Na, de jó, akkó, de a biznes. Put power, inside your hands, bag. De egy így, szúrint, of cotton, obsolescence, coming vatas, rich packet, panels, kaskukas, solar AC system. Does it do the modern kitchen and enter the mind to the modern? You don't have for your house, not for your business, not for industrial project, or yak sapali and nawali. Make it to your hako. Come out about this one, Napa now. Forget blackout. Ross Gower showroom, does it bring in our service center? Waiting for number 52 Okpolo Road. It's a Wally Trade Center, Pitakwa, or call 0706-715-0969 or WhatsApp 0704-80-95701. You hako, from sun to earth. Eliminate worries today.